mozgod. A csat és fia lett, hogy csátalánk. It was on the Soviet with them. A shot to box against the wing.